0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esteki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök május 10-ei magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: 30 éve már, hogy négy kórógyi fiatal elhatározta, hogy zenekart alakít. Az első kocsmabeli fellépés után pedig hamarosan bálok, falusi rendezvények és lakodalmak következtek. A Gold Quartet néven indult formáció felvette az aranycsárdás nevet, amely azóta is egyet jelent a mulatsággal és az összetartozással. E három évtizedet foglalja össze az a kötet, amelyet kórógyon mutattak be tegnap, Aranycsárdás 30 év zene és hagyomány címmel. A kötetben a zenekar négy alapító tagjának elmondása alapján ismerhetők meg, a kezdetek és nehézségek, a folytatás és népszerűség, valamint a jelen és az utánpótlás. Szilovics Olivér a kezdeti elhatározásról és az összetartozásról beszél.
2: Kezdetek nekem csak így beugranak, hogy Baja, Zasztava. Piros Zasztival mentünk Baranyába, még nem tudtuk, nem éreztük mi a félelem szerintem. Most, hogyha az ember ezzel az ésszel visszagondol, leszettük a rendszámtáblát, Zoliva Bajának indultunk, mert erre közelebb volt az út. Nem tudom, hogy most ezzel az ésszel megmernénk ezt tenni, de visszaemlékezni az nagyon jó. Az emlékek azok élnek bennem, bennünk szerintem, mindenkiben, most ahogy itt a könyvbemutatón is szó volt róla. Tehát a 30 év az hihetetlen, talán azt is mondtam, vagy a könyvben nem tudom, hogy megemlítettem, valójában most ezzel az ésszel nem is az anyagi része a fontos, az érték valójában bennünk van. Én is csak azt tudom remélni, hogy minél tovább fönnmarad ez a magyarság, és mi részesei leszünk. Valakinek jó sikerült a magyarországi buli, az én vagyok, mert büszke vagyok a családomra, gyerekeimre, feleségemre, aki annó még támogatott. Hogy most talán eljött az az időszak, mikor, mint a nagyok, lehet, hogy ilyen nosztalgia esték jönnek, ahol már nem egy teljes bulit zenélünk végig.
1: Izsák Árpád az általános iskolai éveket említi kezdetként, ahol a zenével és a hangszerekkel megismerkedtek, Lebár Lajos tanító segítségével.
3: Igen, zenei karrierünk ez általános iskolából indult, kórógyon. Hagyománya van a zenének, zenekaroknak, mindig is volt zenekar, tamburazenekar, hegedűs, monós, mindenféle zenekar. Nálunk Lebár tanító bácsit említeném, ő volt a zenetanár az általános iskolában nagyon hosszú évekig, egészen a 80-as évek végéig, akkor ment nyugdíjba. Szóval ő úgy foglalkozott a gyerekekkel, hogy aki egy kicsit úgy érezte, hogy szeretne zenélni, ő megtanította zenélni. Ez nem csak az iskolai órán, ő foglalkozott velünk délutánunként, összehívott bennünket, gyakoroltunk, zenéltünk. Nagyon sokat neki köszönhetünk. Ha ő nem támogatott volna bennünket, szerintem lehet, hogy nem lettünk volna zenekar. Hogy mi együtt zenéljünk, mindig voltak ilyen fantáziák, hogy szeretnénk egy zenekart. 91-ben 8. osztályosok voltunk iskola zenekarral. Itt a szomszéd épületben nyílt egy kocsma. És a kocsmáros volt olyan bátor, hogy mi felajánlottuk magunkat, hogy mi eljönnénk zenélni a kocsmába, és ő elfogadta. Ott heten zenéltünk, ilyen tambura, zenekar, harmonika, nagybőgő volt minden. És akkor ott kaptunk egy kis szárnyat, mert kaptunk pénzt. Az emberek nekünk fizettek, hogy zenélünk, mi meg örültünk. Úgyhogy ott indult az egész. Na, akkor jött a 91 őszén a háborús világ, akkor ott leállt minden egy 3-4 évre körülbelül. De a zene az bennünk volt, mert a Kultúr Egyesületünk működött háború alatt Eszéken, Vinkovcin. És ott zenéltünk. Akkor már igény volt magyar zenére, mert hát nősültek, mentek férhez, és akkor volt fölkérés, akkor a kultúrzenekarral egy-két lagzit lejátszottunk, és akkor utána jött az ötlet, hogy mi négyen fogjuk ezt folytatni. Szerintem Baranyában nincs falu, ahol nem zenéltünk, vagy ahol nem hallottak felőlünk.
0: A népdal nem csupán zenei örökség, hanem kapocs múlt és jelen között. Ez bizonyította az idei Kőgyesi Melita népdal éneklési vetélkedő is, amelyet a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma szervez több mint két évtizede a Laskói Általános Iskolával közösen. Az idei versenyen 4 iskola, közel 500 tanulója vett részt, akik különböző korosztályokban mutatták meg énektudásukat és a népdalok iránti elkötelezettségüket. A horvátországi magyar pedagógusok fóruma számos rendezvényel igyekszik lehetőséget biztosítani a horvátországi magyar diákok számára, a bemutatkozásra és a közösségi élmények megélésére. Programjaikkal nem csak a tehetséggondozás segítik, hanem a hagyományok továbbadását is. A Kölgyesi Melitta népdal éneklési vetélkedő is egyik ezeknek, amelyek nem csak megmérettetés, hanem tisztelgés a magyar népzene és a kulturális identitás előtt. A rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek találkozzanak egymással, barátságokat kössenek, és közben észrevétlenül mélyítsék el kapcsolatukat a saját kulturális örökségükkel. A népdalok gyakorlása révén nem csak énekelni tanulnak meg, hanem identitást is kapnak, ami különösen fontos egy kis közösségben, emelte ki Segota Ellek, a horvátországi magyar pedagógusok fórumának irodavezetője.
4: A Horvátországi Magyarok Pedagógus Fóruma és a Laskói Általános Iskola együttműködésével ebben az évben is megszerveztük a Kölgyesi Melitta népdaléneklési vetélkedőt. Nagy örömünk számukra, hogy ilyen sok gyerek-diák jelentkezett, akik szívesen megmutatják tudásukat a népzene világában. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjék és továbbvigyék a hagyományainkat, és ez egy jó alkalom arra, hogy bemutassák, hogy mit is tanultak. Az idei vetélkedőre 47 diák jelentkezett, akik egy saját választott népdalt adnak elő. A programot a Belügyminisztérium Közművelési Államtitkárság támogatásával valósítottuk meg.
0: A verseny névadója a Kölgyesi Melitta, a Laskói iskola egykori diákja volt, aki kiemelkedő tehetségével és a népi kultúra iránti szeretetével vált példaképpé. Tragikusan korán elhunyt lány nem csak népdaléneklésben, hanem versmondásban is, néptáncban is kiemelkedő tehetség volt. Személyisége pedig egy mély nyomot hagyott mindazokban, akik ismerték. A névadással a szervezők azt a célt tűzték ki, hogy öröksége tovább éljen a fiatal generációkban, és példát mutasson a mai diákok számára is, mutatott rá Kelemen Viktória, a Laskói Általános Iskola igazgatóasszonya.
5: Nagyon nagy öröm számunkra, hogy mint mindig, idén is a Kölgyesi Melitta népdaléneklési vetélkedőt a Laskói Általános Iskolában szervezte meg a Magyar Pedagógusok Fóruma. Számunkra nagyon nagy jelentősége van Kölgyesi Melittának, aki népdalénekléssel is foglalkozott, és mindig példát mutatott a laskói lakosoknak. Fontos számunkra megőrizni a hagyományainkat, a kultúránkat, az identitásunk megőrzése szempontjából is.
0: A fellépőket 3-tagú zsűri értékelte, akik a tiszta éneklés mellett az előadásmódot és a dalok hiteles tolmácsolását is figyelembe vették. A hangsúly idén is azon volt, hogy minden részvevő pozitív visszajelzést kapjon, hiszen a szervezők célja az élményszerzés és az önbizalom erősítése. Ognyanovics Kettő Zsuzsannát, nyugalmazott énekes tanárt hallhatják.
6: Én nagyon örülök, hogy az idén nagyon szép számban jelentek meg a gyerekek. Ilyen számban még úgy szépen ennyien még nem voltak mostanában. És nagyon nehéz dolgunk volt nekünk zsűritagoknak, mert olyan szépen énekeltek, olyan gyönyörű dalokat választottak, és nagyon sok új dal volt benne, amit még nem hallottunk a gyerekektől az előző évek folyamán. És ez nagyon szép dolog, mert úgy látszik, hogy ismerkednek, minél többet ismerkednek a népzenével, ami fontos a számunkra, hogy ismerjék meg a gyerekek, hogy tágabb részét a népzenének, ne csak az egyszerű dalamokat, hanem komolyabbakat is ugye ismerjenek meg. És remélem, hogy a jövőben is folytatni fogják, mert ez a jövő. A mi jövőnk és a népzalag, a népi kultúráknak a jövője, hogy minél többen ápolják ezt a hagyományt.
7: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.